0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing. Everybody rockin' so you're not alone. Deaf boys on the microphone with swing.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenét!

0: 10 óra van.
1: Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozása.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok ezen a igencsak forró nyári hétfői napon. Remélem, velem tartozok, mert hoztam egy-két emléképresztést a 90-es évekből. Fécsi, jó nota, jó lambi ezeket, az 98-as dalából indítok. Jó szórakozást kívánok, hűsöljetek, és természetesen helyetek nagyon sokat a napon, mert ugye egyrészt marra messze van, hát itt pedig tényleg nagyon 30 fok a hőségriadó, ezt a függetlenül megcsodás napot kívánok. Ez itt a Super DJ Rádióban, ne pedig Boriskát halljátok, élőben, egyenesben, nem görvén.

Szombáton szépen gyülekeztek, Ari Bálint Balú úr, nem ezt szép napot kívánok neked, és Toyota M5 fényező műhelyből, remélem nem kasztasak ott hőbutát, Zsota úrnak is vidámságosat, remélem, hogy te is jól érzed magad, és túléled ezt a napot, és mesélj az ételen keresztül. Szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzon mindenki madára ebben a pókoli időben, külön puszi a vidalakóknak, úgyhogy nektek is nagy örömmel, veszem tudomásul, hogy itt vagytok velem.

Miközben igazi életbölcsességet kaptam, és útka útlak, ennek kellemes szépen kívánok. Az emberi lét mondhatnánk végleteire reflektál az úriember. Igazából engem két dolog érdekel. Az egyik az egyáramú gázturbinás sugárhajtómű tűzterében kis szögű előre perdítő alkalmazásakor lángporn égési stabilitása. Na meg a nuni. Nem így írta, de igyekeztünk valahogy így tartályolítást elkerülvén idehozva. Ugye az a nagyon fontos dolog, útkor, és azért mondtam, miért a két véglet, mert akkor van gond, hogy ezt a kettőt elfelejtett, hogy melyik. Szokták mondani, amikor a demarkációs vonal így elmosódik, akkor probléma tud alakulni, mert az egyikkel lehet mindenfélét művészkedni, a másikkal is, csak nem ugyanazt. Tehát, hogy azért nem mindegy. Ha más nem, akkor csinálj egy ABC sorrendet, és akkor biztosan sikered lesz. Na de hát biztos, és

A skót üzletemben nagyon nehezen fölvorszolni az ormótlan óriási nagy kézi pottyaszet a repülőre, hát ott már csak a stewardess segítségével lehet begyömöszön az ülésfeti csomagtartóba, de ne haragudjon maga, mindig ilyen nehéz csomagot szippel, ezután soha többé, legközelebb én vagyok a csomagba, a feleségem veszi meg a jegyet, hát ugye ez már több, mint bukó. A vő vesz az anyósának névnapjának, mi már zongorát, egy hét múlva ismerőse megkérdezően, nem ilyen a zongor, örült neki az anyós, hát örült, de három nap után visszavittem a zongorát, kicseréltem egy trombitára, mert hogy a zongor azért jobb ajándék, nehet trombitára, közben nem tud énekelni. Ez mondjuk igaznak, mondjuk más se szidni, ez nem is olyan hülyeség. Az újdonsült autó tulajdonos mérgesen ront be a kocsi előző gazdájához, amikor a kocsira alkodoztunk, én azt mondta, egyik ámulatból a másikba fogok esni, és most tessék, be se indul a járgány, na látja, ez az első. Ugye igaz, tehát mitatkozni se lehet ezzel. Katona, mit érez, amikor látja hazánk zászlaját lobogni? Mit érezne? Hát szelet, természetesen. Ez is érdekes dolog egyébként, igen, mert hogy szél nélkül nem igazán van lobogásra. Ez messzire vezet.

Látom, hogy sokban a munkafrontján próbáltok harcolni, vagy nem is harcolni, legalább menetelni, mert hogy vagy ezt a hegesztőt a Dominik segítségével, úgy Dominikkel közösen, hát küldi üdvözletét éppen csorbásban, minden szuper hallgatónak kitartásában a nagy melegben, hát nektek is, remélem azért a hegesztéssel is csínyán bántok, mert ahol 30 fokon ott a hegesztés összetheti 50 fokra is. Na és Ésekhalmár, egy nagy-nagy üdvözlet, Géringen Norbert úrnak is, szervusz, szervusz, szervusz. Ő megadja a módját medencéből.

Viber számunk természetesen 0745 95 995, és van Boriszkás buli hívó szám természetesen 0632 19 48 07. A következő morgáson nagyon jó lesz a zene. A Szellemi fog nektek mindjárt énekelni. Michael Betty, végig szép időkből, sajnos nem mentenek közöttünk belőle, jön a dal, ez pedig

Szóval múlja, hát az emberi hülyeség az már múlhatna egy picikét. Nem akarok nevet említeni, mondjuk úgy, hogy szakember. Szagember. Jönnek a jó tanácsok felülről, ugye kapjuk az áldást, ugye melegben mit kell csinálni. Nem az vagyok, hogy tudnak rajtok segíteni, te mit csináljál, ugye. Felhívják a lakosság figyelmét, ez már rosszul kezdődik. Ilyenkor nem azon, hogy akarnak osztogatni majd a pénzt, ez már valami figyelmeztető jelleg a dolog. Szóval az egyik ilyen tanács, hogy este 6 és este 9 között, vagy 18 és 21 óra között lehetőleg ne használjunk áramot. Kapcsoljad ki a klímát gyorsan, ne töltsed az autódat, telefonodat, egyéb ilyen dolgokat, spóroljál az államnak. Ugye egyik dolog az, hogy nem tudom mennyire figyeltétek az évszak eltolódását, általában a hőmérséklet csúcspontja 4 órakor maximalizálódik, tehát nem délben, mint régen. 6 órakor még vígan majdnem annyi fokban, mint a csúcshőmérséklet, tehát itt már nagyon lazán lehetett 40 fokot mérni este 6 órakor, és kikapcsoltatnál veled a jó ember a klímát, hogy dögöljél meg ott, ahol vagy. És azt mondja, hogy hát inkább este, amikor már hűl az idő, akkor klímázzál, érted? Ez tipikus az a dolog, amikor azt mondja a Deszkimónak, hogy vegyen magának éjszak, hogy amikor hűvösebben ne klímázzál, ember, hát akkor nem kell, amikor meleg van, akkor kell bekasson, ne dögöljél meg, ugye? Azt a másik ilyen jó tanács, fejemet fogom, hogy csak indokolt esetben, halaszthatatlan esetben fáradjál be a sürgősségi osztályra, hogyha ottan neked dolgod lenne. Most ott az államban azt gondolom, hogy körülbelül egy olyan felnőtt lakosság körülbelül 10%-ának van némi egészségügyi képzettsége, tehát elvégezte a sötét, vagy járt valamiféle ápoló lővérképzőre, a többi pedig ugye nem. Nagyon nehezen tudom ezt így elképzelni, hogy az ember el tudja dönteni, hogy most éppen szívinfarktusa van, sztrókja van, vagy megdöglik a melegtől, vagy csak mit tudom én, éppen unatkozik. Nem nagyon láttam én a sürgősségén soha embert, aki ugye azért járt volna oda, mert nincs jobb dolga. Itt mond ez a jó ember, eleve azzal, ez az egész ország, mert egyébként is ilyen trauma van a betegségekkel, hogy nem megyünk el az orvoshoz, mert rosszabbul leszek. Nem veszük ezeket a lehetőségeket igénybe, mert hát ha nincs is akkor a nagy baj, aztán majd lesz. Vagy ott elkapok valamit, vagy bunkó lesz az orvos, vagy az ápoló, vagy valami, meg sokat kell várni, inkább otthon döglök meg. A másik pedig ugye sokan azért nem szeretnek orvosi ellátást igénybe venni, mert mit fog szólni a főnök, esetleg nem megyek be dolgozni, vagy úristen, elmegyek táppénzbe, elbukom a bónuszt, vagy ilyeneket. Így is nehezen hajlamosak az emberek, lenne a magyar ember leginkább arról híres, hogy ha belét húzza, akkor is inkább elmegy dolgozni. És akkor mit mond a jó szakember, csak akkor menj indokolt esetbe. És eddig még azokat is el akarják riasztani, hogy tényleg nagy baj van. Tehát nem tudom, mi az indokolt eset, tehát hogy honnan kell ezt nekünk eldönteni. Hiányzik a fejem, akkor elmetek a sürgősségére, hogy a hónom alatt menjek be a fejemmel, hogy legyen kedves visszavarni. Vagy pedig szarul vagy otthon, nyugodtan múljál, vagy fertőzél össze a legrosszabb, fertőzél össze mindenkit. Na hogy menjél a sürgősségére, majd megvárod, mire kinyír a doki, kinyit a doki, hát még előtte kérjél sorszámot, hogy be tudjál jutni, mert ugye időpontot kell egyeztetni, és akkor utána valamikor majd fogadnak, és 2-3 napig ott döglötsz addig, érte. Mert a szakember azt mondja, nem menjél. Én meg azt mondom mindenkinek, drága barátom, és nyugodtan hivatkozzatok rám, szarul vagy, úgy érzed, hogy nem javul a helyzeted, igenis hívjál ügyeletet, fáradjál be, vagy hívjál mentőt, mert ők azért vannak, hogy ezt majd el fogják tudni dönteni. Ne egy pár osztályú politikus dönts el helyetted, hogy te hogy vagy. Majd a szakember el fogja dönteni. Ne gyógyítassad magad a webbetegen keresztül, meg a szomszédod majd rá valami gyógyszert, mert föl lehet tőle fordulni, tudod? Ilyen belegben meg pláne. Úgyhogy legyen már kedves mindenkinek a jó zeneszét előszedni. Ne hallgasson a hülye politikusokra. Köszönöm. Na ilyen az életed, a Szelavi után pedig Crucified. Edeket, ez 93-ban megyünk, 90-es években, ez jó, Sármöflövesz dal, már is tovább.

neked ez 99. Na, ott most abadtabal újra indít vagy, akkor a hónap hajnalig megoldás. Itt most a remixben a létány.

akkor jönnek, hogy Hírországban nem nagyon kell klímázni, mert hogy 15 fokot mérnek, borongós esős az idő. Na jó, a másik véglet mondjuk, de egy-egy perc azért elfogadnánk azt is természetesen. Mert a kérdőszívan itt azért teljesen más a dolog, és 36 Celsius fok van már az ország nagyobb részén most, és ennél melegebb lesz, harmadfokú legmagasabb figyelmeztetés van hőségre, úgyhogy megvisel ez bizonyos szervezetünket, forró idővel indul a hét. Lengerúha napszöveg mindenképpen maradjon velünk, mert ha marad a rendkívüli hőség, a pejcsadó napsütésé lesz a főszerepet az ország legnagyobb részén. Felfrissül és hozó csapadék mindig nem várható. Időnként megélénkül a délkeleti szél, délután 40 fok köré forrósodik fel a levegő, a hőmérséklet. Ugye ezt mindig árnyékban mérik, hát ennél melegebbet nézünk ott a nap, oda tűz, erre figyeljetek külön. Na, a támalabbi kilátások szerint azért lesz majd felfrissülés szerdától. Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, bizony továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Kora reggel 16-25, napközben 35-42 fok közel alakul a hőmérséklet. Szerdán jobb a várban várt változás. A hidegpont hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban akár az ég is megzendülhet majd. Az ország nagy részén nem szűnik azért meg a hőség, 32-39 fok közül alakul a csúcsérték, a Dunán túlon egyre több felé élénk erős marad az északnyugati szél. Csütörtökre mindent felpisül azért a levegő, a délutáni órákban már csak 24-31 fok között alakul, már csak idézőjelbe. A Dunán túlon már nem várható számottevő csapadék, naposabbra fordul az idő, ugyanakkor a Dunától keletre egy nagy területen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Úgyhogy szerdáig várni kell erre, úgy nézzenek az orvos meteorológia, ugye nyilván fontos tudnatok, hogy hétfőn a humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Nagyon az infarktus és a stroke veszélye, könnyen naszúrás hőkutát kaphatunk, mostanat az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, extrém erős lesz, nagyon figyeljünk a bőrünkre, erősítsük immunrendszerünket, közlekedés, meteorológia figyeljünk, hétfőn továbbra is napos időre lesz részünk, az ország túlnyomó részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, élénk déli szélökések a Dunántúlon és a középső tájakon több helyen is előfordul, amely kicsit ronthatja a járművek menet stabilitását. Figyelem, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házjállatot lezárt parkoló járműve, még rövid időre se. Tartsuk meg például a követési távolságot. Gombák magas koncentrációban, pázsitőpélé, klórom, útkifő, csalán, ház, telít, gesztenyes van a levegőben, ezek ellen tessék védekezni. És a Balatonnál is tart a hőség, a vízhőmérséklet egészen magas, 29 Celsius fokos, továbbra is perzsel a napsütés, csapadék nem várható, délután 39 fok között alakul a csúcshőmérséklet, extrém erős UV-sugárzásban, erre is tessék nagyon-nagyon figyelni. Ha nem sokára közlekedés infókkal jövünk, ne fagyjatok meg, ugye nem fogtok?

Nu să vă răspunde, n-ai chiar mă de... Tényleg mentek dolgozni, elvileg egy macskával voltam, marad a kiszületni, aztán maradok most már otthon, legalább nincsen annyira meleg mosógép, és megy, ha napon 5-5 fok van, hát igen, és még az anyós se szabad ilyenkor autóba hagyni, hát. Az anyósból úgy lesz porhanyós, na, rossz szó vicceket, elfelejtsük gyorsan, Don't You Want Me a folytatásban, hiszen a 90-es évben hozom a zenéket, minden hétben ott lehetem, akkor itt a Don't You Want Me és az Alcazar.

Na kérdezem, a közlekedés információ, tíz óra 35-ös a frissítés, viszont erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon, Bicske és az M0-as autót között szakaszos tartsolás, időszakos tolódás tapasztalható. Az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél kettő teher autó ütközött össze, Berettyó Újfalu felé a külső sávot lezárták, a 60-es főúton Somogyban volt közelében a 74-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot szintén lezárták, a hőségriadó miatt a mai napon is fokozatosan figyeltek arra, hogy a csak elegendő üzemanyaggal induljatok, legyen a kocsiba ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra esetre, ha a tolódás kialakulna, vagy esetleg útzár keletkezne, ha bármilyen betegségbe szenvedtek, legyen nálatok megfelelő gyógyszerre elegendő adag, akkor is, hogyha hosszabb megállásra kényszerültök, jó fog azt tenni. Szolnokon a Szent István tisztajon a dilatáció szerkezetet még mindig javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló tolódás miatt az extrém hőség idejére. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, szegények, napközben a félpályás lezárás és az erős forgalom miatt mindkét irányban tolódást számoljatok. Eddig is pontos információk, és persze a legfontosabb az, hogy magatokra, Boriszkára, szép lányokra mindenkire vigyázni. Nagyon-nagyon meleg van, erre is külön odafigyelni. Az várnak mindenkit oda is, ahova elindultnak, persze természetesen oda is, ahova indultam, mert rám még egy jó kis ebédre is. Ígyatok sok folyadékot. Megyünk New Yorkba, Rióba, Tokióba, és utána Happy Gang ellen.

mutassunk egy kocsmát, kérem szépen, mutassunk egy kocsmát, ha régebent mutatom nektek, Bencsik Zsolt úgy aztán találta szerint egészen boldogsága lesz góvér, de most már itt igazából Skóciában, ha arra jártok, akkor a Renfrew Street-en megtaláljátok a Raven nevű nagyszerű sörre csapolót. A Ravennek otthon adó épületéket a 60-as évektől kezdve bárok, kocsmák működtek, tehát ugye ominózus patina van ott, kérem szépen. Jelenlegi pub 2014 óta van jelen, azzal a koncepcióval jött létre, hogy egy kisüzemi barbecue ételekre fókuszál, idén viszont tulajdonosváltás történt, és a stílusváltást is hozott, írja Zsolti. Az új modell inkább egy amerikai stílusú sportbárra próbál hasonlítani, egy nagyobb renoválás után létrehoztak egy sportzónát, ahol 20 darab, figyelj, 20 darab képernyő lehet követni a sporteseményeket, az átadást persze, hogy a foci VB-re időzítették, az étkezés szintén amerikánozott, most jóba szólt, mindenki dönts el, a virtuális stílusú pizzával, hotdog menüvel, a sörválaszték emlőtt egy pici sajnos egyszerűbb lett, de összességében azért szereti a sportot kocsmából nézni, annak egy igényes hely, sörözésre azért vannak ennél jobb kocsmák is, de belülről azért tényleg nagyon jól néz ki, viktoriánus házaljában nagyon-nagyon modern környezettel, tényleg itt minden a vendégér van, egyszerű fényekkel, egyszerű ételekkel, italokkal, és rengeteg lehetőséggel az, hogy kedvenc sporteseményedet követni tudjad, úgyhogy a Révent is érdemes megváltogatni Skóciában, Glasgow-ban, de ott is tudjátok, fogyaszthatok mindig felelősséggel. Már nem sokára Borisko, én pedig megdöglöm érted a melegtől, na jó, nem, de ez az FM nagyjából így érti, hogy megdöglöm érted.

Na, köszönöm, Laki úrnak is, szerencsés, szép jó reggelt, vagy úgy döntött kívánunk, hogy ő is a szupereknek, hölgyek, urak és fiatalok, a kánikula szörnyű dolog, vigyázzatok magatokra és egymásra, hogy még már rímek bírogat nekem az úriember, mert rím nélkül ő nem mer, látogassa meg a hóember, na, elfejeztük. Hát kérdezni, majd rendszer, és folyik közben ilyen, igen, Norbert még már. Komoly akció van kisgyermek ügyileg. Csak így tovább, gyereket. Laki úrnak írja, nem sokára Magyarországban. Hát kérlek szépen, szívem a régi. Laki úr. De lehet, hogy szükség lesz némi aszfaltra, hogyha mostanában jöttök Magyarban, mert minden fog forni ebben a hőségben.

Kérdez szépen, akkor az a bizonyos Boris Kov június 29-én kosokkal az élen. A különösen sok ötleted lehet, és végre nem csak gondolkodsz, vagy gondolsz rájuk, hanem meg is tennéd az első lépést a Merkur retrográd mozgása miatt, azonban családi ügyekben ne reagálj az első érzelmi hullámra, adj magadnak időt, mielőtt kimondasz valamit, amit később árnyalnál. Ugye retrográd az azt jelenti, hogy keresztül megy valamin. Bikák, a hétfő arra emlékeztet, hogy az anyagi biztonság nem csak a megszokott megoldásokból épülhet fel, a Merkur retrográd időszaka könnyen okozhat félreértést, ezért a fontos üzeneteket, időpontok és pénzügyi részleteket is tessék ellenőrizni, ha nem egyszer, kétszer, ikrek. A Mars a jegyedben jár, ezért ma sokkal több bátorságot lehet kezdeményezni, megszólalni, vagy végre belevágni valamivel, amit régóta kerülget. Mondjuk a jó éles késsel, mi? Na, nem mondj igen szoktam minden ajánlatra, és ne vásárolj csak azért, mert pillanatnyilag úgy érzed, megérdemled. Rákok, a Merkur ma a retrográdba fordult a jegyedben, ezért könnyen előkerülhetnek némi régi emlékek, érzékeny helyzetek, vagy olyan mondatok, amelyeknek még mindig súlya van benned. A Mars közben azt üzeni, ne akar mindenkinek problémáját a válladra venni, a mai nap akkor lesz igazán könnyebb, ha hagysz magadnak egy kis csendet, meg egy kis pihenést. Oroszlán, na, majd baráti beszélgetés, új kapcsolat, vagy közösségi helyzet hozott kis inspirációt. A Merkur retrográd mozgása azonban azt kéri, ne hozd meg rögtön minden gondolatodat mindenkivel, így van, óvatosan, szűz. A mai nap sok munkát és gyors döntést hozhat, de nem kell minden feladatot egyszerre tökéletesen elvégezni. Uralkodó bolygód a Merkur retrográdba fordul nálad, és ezért régi kollégák, korábbi együttműködések, vagy példahagyott ügyek is visszatérhetnek. Mérlegek! A hétfő arra ösztönöz, hogy nagyobb táblatokban gondolkodj még akkor is, ha egyedülre csak apró lépéseket tudsz tenni. A Merkur retrográd mozgása a munkában hozhat újra gondolni valót, lehet, hogy egy korábbi cél már nem ugyanúgy volt, mint régen. És Skorpiók, ma mélyebb, azaz mélyebb kérdések kerülhetnek elő, különösen pénzzel, bizalommal vagy közös felelősséggel kapcsolatban. A Merkur retrográd időszaka közben régi terveket, tanulmányokat, utazási álmokat hozhat vissza a gondolataidba, ne söpöld félre őket csak azért, mert egyszer már nem jött össze valami. Lehet, hogy most egészen másképp állnak össze azok a bizonyos frájda körülmények. Nyilasok! A kapcsolataid kerülhetnek előtérbe, és már különösen sokat számíthat, hogy milyen hangnemben beszélsz azokkal, akik közel állnak hozzád. Ugye a pénzügyi vagy érzelmi közös ügyekben most jobb több időt hagyni a tisztázásra. Bakvita Boriszka, a mai nap jó lehet arra, hogy rendszer figyél a káosz, vagy Jézusom, és végre neki lesz, hogy régóta halogatott feladatnak. A Mars az ikrekben pepörgeti a napi rutinodat, ezért sok apró teendő gyűlhet össze, de ezek között könnyen megtalálhatod azt is, amely valódi változást indít el. A Merkur retrográd mozgása a kapcsolataidat is érinti, ez egy régi vita vagy félreértés visszatérhez, most ne hagyj most megoldásra, inkább a valódi megértésre törekedj, ilyen melegben ne törekedjünk. Bizonytől, ha könnyebben megtalálhatod az örömöt abban, ami nem hasznos, nem sürgős és nem teljesítmény orientált, a Merkur retrográd időszaka ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tested jelzései csak hagy figyelmen kívül, de nem. Végül, de nem utolsó sorban mondani szokás a halak horoszkópja, a család, az otthon, a biztonság kérdései foglalkoztathatnak ma erősebben, bizony a Merkur retrográd mozgása közben régi szerelmi emlékeket, kreatív terveket vagy elfelejtett vágyakat hozott felszínre, ne siet test a válaszokat. Hát a válaszokkal sem, mert semmi másra ne siessetek, legyek, hanem egészen délig, mert hozok itt még emléket a 90-es évekből, tartsatok továbbra is velem. Ez itt még mindig Boriszka műsora, ez itt a Bakarit a 90-es évekkel.

Mindig jönnek a kedves hallgatók, és ha itt tanulnak is vidámságos, mosolygósat kívánok Erdélyből, Endő Szentgyörgyből, itt a családos Almes, familiárisan hallgat engem, köszönöm szépen, és Kutya Lajos úrnak is vidámságot ad, és kellemes napot kívánok ezen a hétfő napon. Így pedig a szerelmes lányvagyoknak, azért nem én, hanem majd az Zoltán Erika, a 98-os remixel érkezzen, a bal pedig tényleg csak ennyi, szerelmes lányvagyok.

Pontosítva 11 óra 11 perc, az mindegy, szoktuk egyessel. Haladunk szépen a dél felé. És akkor a folytatásban egy szépen meleg.

például én nagyon szeretem a szent őrülteket, akik olyan dolgot csinálnak, amire valójában nincsen semmi szükség, de mégiscsak a kitartásra valamit alkotunk. Ilyen például az az emberke, vagy mondjuk úgy, hogy több ezer Lego kockából építette fel Kolombó legkülségesebb társát, magyar fiatalok, hát némelyiket, tehát nem is egy ember csinálta, hanem többen, a hír ezt mondjuk az elején nem árult el, különleges helyet foglal, hogy Budapest a Kalambó rajongók szívében, a legendás tévés nyomozónak nem csupán szobra van a magyar fővárosban, de a budapesti Madame Tussauds-ban is meg lehet tekinteni viaszból készült mását a klasszikus krimi szerelmeseinek. A világhírű Viasz Múzeum Magyarország egységében azonban már nem csupán a balonkabátos hadnaggyal, hanem bizony a legkülségesebb társával, az tényleg szerepel, a híres Vasathang kutyával is lehet találkozni, egy különleges kezdeményezésnek köszönhetően, az imádni való evő magyar fiatalok munkájának köszönhetően készültek, képzeljétek, az élethű méret arányos alkotást egy fiatal magyar építész mérnök hallgató tervezte, több mint 5000 Lego elemből állították össze, az elemek szétválogatása ugye igénybe vette teljes napot, hát az építés pedig mindegy 50 órán tartott, ugye 2 nap egy kicsi, miközben 40 tubus ragasztót is jól elhasználtak. A Lego kutya belső egyébként üreges és egy különleges üzenetet rejt, a fiatal alkotók, és innen érdekes a dolog, Csontvári Koszka Tivadar idézetet fejeztek el, amely így szól, akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. Milyen jó az a mondat? A Kalambó sorozat epizódjait 1968 és 2003 között sugározták az Egyesült Államokban, és Magyarországon is persze generáció követték, ugyanebben a Los Angeles-i nyomozó eseteit. Érdekesség, hogy az egyik első epizód rendezését képzeljétek, a Steven Spielberg kapta, akinek figura egyébként szintén megtalálható a budapesti Madame Tussauds kiállításán. Hajrá Kalambó, hajrá Peter Falk! Pedig na érkezik 1999-ből, és átdolgozásra jön. Ez az I'm So Excited!

Szabi úr, úgyhogy összeköti a kellemeset a hasznossal. Egy kicsi lányával együtt látogatják meg a jó DM raktát, egy kicsit kell a kísérő. Remélem azért a klímát használjátok, remélem van klíma, és remélem azért hamar odaértek, és vissza is persze érve a jó DM raktárba. Mind nektek bődi család.

felütésre kétszer is azt mondtam, hogy mi van. A hírben is azt mondták, hogy hipnózissal gyógyítottak meg egy olyan nőt, aki 40 éven át állítólag csak burgonyát tudott enni. Hát bekrumpizott a néni. Rachel Hall egy 42 éves két gyermekes anya számára 40 év egyetlen dologról szólt, hát a krumpiról. Aztán jött egy hipnoterapeuta, és a nő most a banánér rajon sokkal jobb, mivel drágább. Aztán jött egy hipnoterapeuta, hogy a banánér rajon. Rachel két éves kora óta élt egy olyan világban, ahol a menü sült krumpiból, tepsis burgonyából, héjába sült krumpiból és krumpi püréből állt. Nem azért, mert ez lett volna a gasztronómia csúcsa, nem is annyira arról volt, hogy imádtam a krumpit, sőt elég unalmasnak találtam. A valódi ok egy mélyen gyökerező fóbia volt, ami miatt minden más étel, különösen a gyümölcsök és zöldségek azonnali öklendezési reflexet váltottak ki belőle szegény. A textúrák, szagok, az ízek gondolata is elviselhetetlen volt számára. Évtizedes krumpi diétát végül is egy orvosi lelet döntötte romba, de az volt a pont, ahol Rachel úgy döntött elég volt, felkereste David Kilmurit, aki kognitív viselkedés terápiás hipnoterapeuta, még egyszer ki kell mondjam, kognitív viselkedés terápiás hipnoterapeuta, aki elkerülő restriktív táplálékbeveteli zavarral diagnosztizálta, hogy ez nem egyszerű válogatóság, hanem egy komoly mentális állapot, ami a félelemre, az undorra épül, nem pedig a kalóriáktól való rettegésre, mint például az anorexia. 8 hipnoterápiás ülés után megtörtént a csoda, Rachel most olyan ételeket teszik, amit korábban álmodni sem mert, imádja a banánt meg az epret. A terapeuta egyébként azt mondja, hogy jelenség egyáltalán nem ritka, a rétkedéssel kapcsolatos szorongások a mindennapjaink részei, amiről itthon is egyre többet beszélünk, főleg a fiatalabb generációk kapcsán, az online térben terjedő trendek torzíthatják a testképzavarokat, az biztos. Miközben az intézményi fronton is vannak előre lépések, például a családokat segítő ingyenes önsegítő evészavar programok megjelenésével, a személyre szabott terápiák mellett a közösségi támasz is tűntölt a felépülésben, és azon gondolkoztam, hogy a próbát esetleg, hogy eldugják előre a világ összes krumpiát, hát az is segített volna, nyilván nem derült, örülünk, hogy a hölgy jobban van természetesen.

napon, és a Péter és Pál egyenlőben megszületnek a naptárban, így a költő, és tényleg így van, hiszen ma a Pálok és a Péterek ünneplik a névnapjukat. A Pál latin eredetű jelentés egy kicsi kistermetű férfi, a Péter pedig héber görög latin eredetű jelentése, ugye kőszikla. Érdekes másodlagos névnapjaink is vannak ma, például Orbos, Szalome, Szulamit, Emma, Kesző, Keve, Orván, Urván névnapjuk is van ma, boldog névnapot nekik is, és holnap simán a Pálok ünneplik, alig nap, nagyon jó soruk mostanság, természetesen nekik még egyszer nagyon-nagyon boldog névnapot, a Szulcsinarkit pedig még egyszer mondanám, nagyon boldog névnapot kívánok mindenki.

Szokott köszöntjem fel külön kedves réges hallgatómat, Dinikét, aki hát itt is nagyon remélem, hogy örömök között hangot, ugye neked kedves Dini, nagyon-nagyon boldogságos és mosolygós születésnapot kívánok magam és kollégáim nevében.

Ez volt a Bad Girls. Pedig mondja, kerüljétek a 90-es évek második. Mondhatnánk úgy, mit nyújtán. Talán nem is mindig örök második, de azért azt gondolom, hogy benne az élmezőnyben, fantasztikus ének hangjával. Igazából egy kedvemes kis zenes sláger tőle is, ezeket ez 93-ban

ezt a ünnep, hogy majd 626 éve, nagyjából ez a nap az, amikor az aratást el szokták kezdeni, ugye Péter Pál ezért illusztik nap. Nemzetközi Duna napot is tartunk 22 éve, már 570 éve e napon a pápa elrendelte a déli harangozást, ugye ez nagyon sokan úgy tartjuk, hogy a tulajdonképpen török iránti győzelem, ugye a Hunyadiék 1456-ban kivettek a törököt az országból, viszont a helyzet az, hogy igazából a harangozás így is tulajdonképpen már elrendeltetett, de így aztán utólagosan ez lett igazítva. Tehát előbb volt a harangozás, aztán a győzelem, de most már tényleg a győzelemnek, úgyhogy tényleg a Magyarország maszterű és világhírű csodatettére emlékezünk ezzel a harangszóval. Minden délben én is szoktam ugye mindig harangozni, de van kíványság műsor. 126 éve született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró pilóta, ugye, hadd ne mondjam, kisherceg szerzője, szintén 126 éve, a svéd királyi tanács testület jóvá hagyta a Nobel alapítvány alapszabályát. 118 éves született Szekula Mária, festő, szobrász, barlang kutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tű Foka nevű elég vékony átjáron. 115 éve született Ketté Sándor színészünk, rendezőnk, színházigazgatónk. 112 éve született Rafael Jeromín Kublik, cseh magyar származású karmester, hegedűművész, zeneszerző. 102 éve született Zenta Janna, operetti énekestő, Jászló Maridia, színművésznő, érdemes művészünk, és 96 éve Firenzében megszületett Orjana Falacsi, olasz írónő, újságíró, vezető politikussal készített nagyszerű és felejthetetlen interjúkat, rá is emlékszünk ma.

megszok az álló felétel a szerdes hölgyek, kedves urakat! Én plusz is tanulom, és Júliával kívánok mindenkinek! Nagyon nagyszerű, gyönyörűséges, tudatos hétfőt, amint tudok jelenik ez a kispét, addig is nagyon szép hétfőt, hallgassátok a Super DJ-t, és persze minden kollégának is nagy üdvözlet, kitartásba, hogy nektek is, vigyázzatok a meleggel, és természetesen írjatok sok-sok folyadékot, Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában, sziasztok!

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Me depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

0: you come from Katnádzsó?
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Ah, yeah!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

make your hands shake. The sky comes down to the ground.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

kapszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, ping

0: ott a helyed.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözöllek benneteket itt a Super DJ rádióban. Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és elindult a Retro Box ebben a kellemes fagyos időjárásban. Csupán a stúdió környezetében a külső hőmérséklet 38,2 fok, úgyhogy remélem, hogy mindenkinél minden rendben van, és nem sokára ugye visszatérhetünk oda, ahonnan elkezdtük, és köszönthetem a kedves hallgatókat is. Addig is a Viber szám +36 74 5 95 9 95. Azt, hogy milyen zenék lesznek majd ezen a napon egészen este 8 óráig, hát az titok, addig is tartsatok velünk, és szóljatok az ismerőseiteknek, hogy itt van egy nagyon óriási, nagyon jó kis webrádió, ami a Super DJ Rádió. Ha nem mondtam volna, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és kellemes hűsölöst kívánok nektek. Most például a Magic Effér felvételével Give Me All Your Love. Jó szórakozást nektek!

0: hallgass másra, csak a kedvenc rádiódra.
1: We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah. Hyper, hyper.

Hyper, hyper. Scooterdal a szólt a Super DJ Rádióban, és hát az előbb ugye arról szóltam néhány szót, hogy milyen jó hűvös idő várható itt a közelünkben, milyen jó hűvös idő van. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a Retrobox csoportban, hiszen leginkább innen indítanám a dolgot. Hát a Retrobox csoportban sajnos azt kell mondanom, hogy a jelenléti ív nem teljes, úgyhogy van egy kedves hallgatónk, aki kilépett a csoportból, elképzelhető, hogy túl sok volt neki az az üzenet, ami érkezett. Hát nagyon sajnálom. Akit viszont biztosan fogok köszönteni, az Józsi. Szia, sziasztok! És hát egy nagyon hűs medence partjáról írja ezt, csak így lehet kibírni. Józsi, egy kicsit irigyellek, bár megmondom őszintén, hogy nekem sem annyira rossz a helyzetem, hiszen hát izzad a klíma, de hát inkább ő izzadjon, mint én, igaz? Ezek után itt van Gábor, aki azt írta, hogy szia Józsi, szia Dreamer, szép napot kívánok mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabadszállásról. És mi az a józseftán? Nem valami finom innivaló, de ezt már gyakorlatilag nektek meg kell beszélni. Van, aki laza fröccsel hidratál, van, aki pedig pisszentőssel. Aztán itt van Zsuzsika is velünk, őt is köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Nagyon remélem, hogy ő is rendben van, bár általában Zsuzsika, hogyha beszokott jelentkezni, akkor mögötte egy kis dolog, dolgozás szokott lenni, aztán majd meglátjuk. Gábor azt írja egyébként, hogy ünnepel Gábor, megvannak a fűrjeim, és azt kérdezi még egyébként, hogy mi ez, kívánság műsor? Hát, kívánság műsor nálam, tudjátok, nem nagyon van, viszont a Verkli alapján lehet nyerni mindenféle kívánságot, és akkor megpróbálom ugye azokat a dalokat lejátszani. No, tehát a Retroboxban ezek a dolgok mentek, menjünk tovább a kedves hallgatókkal. Mazsi is itt van és ír, szia Dreamer, szép, jó, szép napot és jó adást kívánok nektek a hallgatóknak, és kellemes fülelést. Nagyon szépen köszönöm, neked is további kellemes fülelést kívánok, és remélem, hogy sokáig itt fogsz maradni velünk. Aztán itt van István. Szépet, jót, boldogat, csodálatos hétfő késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, drága Dreamer, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked, mint mindig, csodásat kívánunk, hello mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, húzom is tovább a talpalávalót, keveset beszélünk. Emlékeztek még a Neoton dalára? Nyár van. Na nem feltétlen Neoton, de a strófa az ugyanaz.

Az UFO és a nyár van, szóltad áll dal, de áll a Super DJ rádióban. Hát nem tudom, hol van meleg, itt biztosan nincsen, nincs a fenét, azért beszélek én itt össze-vissza, és gondolom ez országszerte így van. Azért kíváncsi lennék Istvánéknál ott a hegyek között mi a helyzet. Bréko, kedves István, írd meg, hogy mi a helyzet. Aztán megérkezett Melinda is hozzánk. Jó adás, sok fület, Dreamer, köszönöm szépen, végre itthon. 4:46 Kecskeméten még 42 fok volt, és hogy hallgatózom. Hát, én nagyon-nagyon örülök annak, hogy hallgatózol, de egyébként annak is örülnék, hogyha bekapcsolódnál ebbe a műsorba, és esetleg beszélnél is hozzánk. Ugyanúgy, ahogy Mazsi is, vagy ugyanúgy, ahogy egyébként bárki más is. És akkor Zsuzsika megírta egyébként, hogy így van, dolgozok, szegény még mindig, már megint délelőtti 8 órát már letudtam, most plusz 3 óra laza levezetés, úgyhogy gyakorlatilag ez van neki. Úgyhogy nagyon jól haladsz ennek a melegnek az ellenére, én meg hozom neked a zenéket. No, és akkor haladjunk szépen továbbiakban, és remélem, hogy a retro kedvelő Józsinak a kedvére fogok tenni. Annak idején talán a Super Bola indult ezzel a dallal, Spanya és a Call Me.

És a magyar televízióban ez volt az egyik olyan ritka műsor, amelyben néha az ember viszonylag lengedér ruházatú hölgyeket is láthatott. Mármint nem a Spanyol és a Kalmire gondoltam, hanem ugye a Superbolára vagy a Hiperbolára. Ki tudja, hogy mi lehetett ez. No, és akkor a rossz hír a következő, most olvasom az információt. A tartós helyenként 40 fokot megközelítő hőség fokozottan megterhelti a szervezetet, szerda éjfélig meghosszabbítják a harmadfokú hőségriasztást. Ez nem annyira jó. Én mondjuk összetehetem a kezem, mert én olyan helyen dolgozom, ahol nyáron hűtenek rám, télen fűtenek rám, úgyhogy mondom, én összetehetem a kezem. Nagyon sajnálom azokat, akik egyébként úgy dolgoznak, hogy nincs valamiféle hűtés a közelben, mert hogy egyébként ugye én is járok kelek az utcán, és hát hogy simán bele botlok abba, hogy pofán vág a meleg, mondhatom, remélem így, és nem fogtok érte megharagudni. És azért kíváncsi lennék, őszintén megmondom, hogy kíváncsi lennék azokra, akik egyébként szeretik a meleget, hogy ők ezt hogyan élik meg, hogyan tapasztalják. Na, és akkor nézem a Vibert, hiszen rengeteget írtok. Többek között itt van DJ Simon. Hegyek közt, ahol a tengerhupikékok laknak, ők az isáék. Énekelte valamikor majdnem hasonló módon a hupikék törpikék. Jó adi Dreamer, rég hallottalak, már írta továbbra is DJ Simon. Üdv a szupereknek, ha meghozod a kedvem, még az is lehet, hogy beugrom utánad. Na hát, ez igazándiból azt gondolom, hogy nem is lehetne szebb, úgyhogy hát ha meghozom a kedved, örülnék nagyon. Na, erre a dalra egyébként táncra perdült Mazsi, illetve a Retrobox csoportban továbbra is zajlik Gábor. Jó lenne Dreamer, hogyha bekapcsolódna az adásba, de pontosan kicsoda? Zsuzsika, ez nekem nem neked szólt. És egyébként nem lehet úgy megoldani, hogy ha amikor valaki bejelentkezik a szuperen, akkor valami képet rak ki magáról. Mármint a Retrobox csoportra gondolsz, vagy konkrétan kire, vagy pontosabban mire, nem baj, amíg majd leírod, addig pedig forgatom a következő, hát kis italós, kis régebbi felvételt. Ez lesz a Lady Fantasy.

No már egy fél órával el is múlt 6 óra, és gyorsan nézem a Viber-t, hiszen üzenet hegyek vannak itt. Csak így tovább. Ezt kérem és ezt javaslom nektek is. Na nézzük! Szabi azt írta, hogy ez felhívás keringőre. Hadd dolgozzon Simon is. Tudod, Szabi, az a helyzet, hogy persze mindannyian komolyan vesszük itt a rádiózást, de jellemzően ez nem feltétlenül munka, hanem kicsit lehet munka, kicsit lehet kikapcsolódás, kicsit lehet egyébként lazítás, úgyhogy ez valahogy így működik. Melinda is beindult gyakorlatilag, táncol velünk, Mimi pedig megérkezett. Sziasztok, írja Mimi. Köszönöm szépen, jó van egyébként, Mimi írja, mert megkérdezték, hogy hogy van, hajat fest? Noémi vagyok, de mindenki Miminek hív kiskorom óta. Mimi, örülök, hogy itt vagy, szórakozz jól, és csetelj sokat. És itt van még Zsolt is. Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Írta nektek, úgyhogy köszöntsétek ti is Zsoltot. És köszönöm Zsolt, hogy itt vagy, jó szórakozást kívánva. Már is indítom a következő felvételt, ami... hát igazándiból a helyzet az, hogy az album címe az, hogy Egy nyár a flörtben, és ebből az első tracket szeretném nektek lejátszani. És hogyha kíváncsiak vagytok az előadóra, pontosabban az, aki összeválogatta ezt a lemezt, akkor azt is elárulhatom akár.

Na hát megérkezett a kis csavargó csajosunk. Szia, kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike megérkezett, csak picit sziaszta volt, hogy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel és egy hűvös szobát, Athénban jelentem 32 fok van per pillanat, ez jó hír, remélem drága Simon nem csak a mézes madzagot húzogatja, nem csak a mézes madzagot, üdv neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, puszsika, Encsike. Na hát akkor kívánok neked nagyon jó ki mozdulást és nagyon jó kikapcsolódást Athénban. Itt nem 32 fok van, hanem 38 vagy éppen 42. És egyébként ez a válogatás, ez pedig Sterbinski részéről valósult meg, és van itt még nagyon-nagyon sok track is, amit lejátszhatnék. Viszont a következő már egy bajusz király lesz, méghozzá egy Brooklyn bajusz király. The beginning és a Megamix.

És amíg a Brooklyn Bounce az dübörög, addig érdekes információt szeretnék elmondani nektek. Nem mindenkinek ismer, érdekes, van akinek lehet, hogy egy kicsit mondjuk akár unalmas. Csak érdekességképpen elmondom, hogy a gazdasági, pontosabban az energia gazdálkodásért felelős miniszter az felmentést adott a Paksi atomerőműnek, hogy a villamos energia termelését ugye visszafogja a Duna hőmérsékletének növekedése miatt, mert ugye vissza kellett venni a teljesítményét, mert hogy kb. 30 fokos víz lépett ki, és azért, hogy védjék az élővilágot, vissza kellett fogni, viszont ugye kiderült, hogy hát ez abból a szempontból ugye jó, hogy védjük az élővilágot, és azt nagyon is védeni kellene. Viszont az áram elhasználás pedig olyan szintet haladt meg Magyarországon, hogy hát mindenképpen szükség van az atomerőmű működésére, úgyhogy hát ugye megengedték nekik, hogy működjön. Na, ezzel párhuzamosan pedig az a helyzet, hogy amit éppen most olvasok, az nem más, mint a Franciaország ideiglenesen leállította több atomreaktorát, miután intenzív hőhullám a folyó hőmérsékletét a környezeti határokon túlra tolta, és arra kényszerítette az ország legnagyobb villamosenergia termelőjét, hogy csökkentse a termelést az édesvízi ökoszisztémák védelme érdekében. Az állami tulajdonban lévő EDF két reaktort a teljesítményét csökkentette, mert a Szajna és a Rhön folyók túl melegek lettek ahhoz, hogy biztonságosan elnyeljék a további hűtővizeket. A Golftek erőmű és egy másik reaktorát még a héten leállították, míg több más létesítményben csökkentették az áramtermelést. Az intézkedéseket azért hozták meg, hogy megvédjék a vízi életet, ahelyett, hogy maguk a reaktorok biztonsági aggályaival foglalkoznának, a Le Monde szerint. A legtöbb francia erőmű folyóvizet használ a reaktor hűtésére, mielőtt vissza ugye engednék a környezetbe. Az elhúzódó hőhullámok során a folyó hőmérséklete jelentősen emelkedik, a melegebb víz visszaengedése már a hűtött folyó vagy a fűtött folyókba veszélyezteti a halak, a növények és a vadon élő állatoknak a lelki világát. Így a környezetvédelmi előírások ezért előírják a szolgáltatók számára, hogy csökkentsék a termelést, vagy ideiglenesen állítsák le a reaktorokat a hőmérsékleti küszöb érték túllépése esetén. No, hát ugye itthon nekünk szükségünk van erre, egy ilyen erőművünk van, ezt ki kell használni, reméljük, hogy ezt az időjárást, ami most előre láthatólag szerdáig fog tartani, hát ezt egy kicsit most akkor a halak is kibírják, meg mi is kibírjuk, meg a energiaellátásunk is nagyjából biztonságban lesz. Na, én nem is akarok tovább erről ezzel foglalkozni és erről beszélni, viszont a Viberünkbe gyorsan belekukkantok. Miközben láthatjuk Gábornak a fűrjeit, amit nagyon szeret. Egyébként Mimi még írta, hogy nagyon cukik, és Imre azt írta, hogy Hello Amigo, DJ Simon beugrik utána, Dombre. Köszönöm szépen, kedves Imre, a tájékoztatást, akkor tudtára is adtam a Super DJ Rádió hallgatói részére, és indítok is egy újabb dalt, úgyhogy az áramszünet, és a meleg is kerüljön el bennünket valamilyen szinten.

Gigi D'Agostino, La Passion, és akkor ebbe az órában sem maradhat el a Verkli. Tudjátok, a Verklit elhúzzuk, és az, aki privát üzenetben elküldi, az az ember, aki leggyorsabban elküldi privát üzenetben, vagy az előadót, vagy a számcímet, vagy mind a kettőt, és ebbe a három főbe bele is fér, az egy dalt kérhet itt a Retro Boxban, és természetesen közhírre is fogom tenni. A Verkli pedig nem más, mint egy levegővel működtetett zeneszerszám, többfajta hangszerrel felszerelve. Jöjjön tehát az a dal, amit ki kell találni, és azt kérem, hogy ne közösbe írjátok, drága kedves hallgatóink, hanem privát üzenetbe jöhet közvetlenül nekem.

Hova lett a zeném? Kérem vissza a dalt! No, hát igen, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból a meglett gyakorlatilag a dal címe és az előadó is, méghozzá elsőként Mimi írta le, hogy Get Lucky és Daft Punk-t, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán egyébként próbálkozott Melinda is, ő neki nagyon ismerős volt, de aztán mégsem jutott az eszébe. Így járt valahogy Encsike is, hiszen azt írt, hogy bakker, nem tudom, nem jut eszembe a címe, valami Good Lucky. Hát, legközelebb Encsike biztos, hogy jobban fog menni, tutira biztos vagyok, és másodikként, aki kitalálta, az pedig Mazsi volt, Get Lucky. Írta, és jól emlékezett. És miközben történt ez a nagy versengés, aközben megérkezett hozzánk Nándi Jamaikából. Megyek, megtisztilok, de a fülem itt van. Azt nem tudom, hogy mit vitt el a cica, de majd ezt is megírod. Szóval gratulálok azoknak, akik jöttek és megnyerték ezeket a kérési lehetőségeket, Mimi és Mazsi, ők pedig megírják, hogy konkrétan mit szeretnének hallani itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban. 4 perc múlva lesz 7 óra, és addig is játszok. Egy kis balatoni láz jön a Foref Club segítségével, és utána pedig remélem a hallgatói kérések.

0: Balatoni láz, éppen egészen 7 óra van, hát Józsit elvesztettük, mert hogy a meccs idény van, ezzel nyilván nem fogok tudni versenyezni. Viszont a Nándit pedig megnyertük, aki azt mondta, hogy napfényről mostaniban hajnal is szeretnék, még szikrázó napsütésről sem, mert hogy szegény Nándi ugye ezekben az időkben a szántóföldön javítja az elkotlott berendezéseket. Úgyhogy hát majd nagyon remélem, hogy egyszer meg fog tudni hűsülni. Encsike pedig azt írta, hogy már megijedtem, de aztán megnyugtattál, hogy még csak 7 óra lesz, mert itt már mindjárt 8, azt hittem, hogy vége az adásnak. Nem kell megijedni, hiszen 8 órakor vége az adásnak, viszont az adások sorának nem, hiszen jön hozzánk DJ Simon, és 8 óra után jól belecsap a lecsóba, jó kis 12 incses lecsókat fog nektek hozni. No, és akkor Mazsi pedig azt írta, hogy a Normál című dalt szeretné a BTS-től. Hát ugye a kérés az parancs adott esetben, mindjárt össze is fogom szedni magam, és azonnal egy pillanat alatt bevarázsolom innen ide a lejátszóba. Nagyon remélem, hogy sikerülni is fog, és akkor megszólal ezen együttesnek ez a dala. Hát a BTS-ről mit kell tudni? Azt kell róluk tudni, hogy egy ilyen K-pop csapat, és gyakorlatilag az Ereng albumról fog szólni, tehát a Normál című dal.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Tehát ez volt a Normál című dal, küldtük pontosabban, igen, küldtem nagy-nagy szeretettel Mazsinak, aki kitalálta az előbb a Daft Punk dalát a Verkliből. No, aztán nem sokára jön Mimi dala, de előtte pedig egy hirdetést szeretnék nektek beolvasni. Komoly kapcsolatot keresek szeptember végéig, kortól nemtől függetlenül, csak klíma és medence tulajdonosok jelentkezését várom. Medence minden milyen, mindegy, hogy milyen, nincsenek nagy igényeim, csak melegen van, de az nagyon. Mimi pedig azt kérte, hogy nagyon régen hallott Well Hello-t, vagy legalábbis itt nálam, vagy lehet, hogy éppen ebben a pillanatban, és szeretne kérni. Én megspékeltem a halott pénzzel együtt. Emlékszel Sopronban a Volt Fesztiválnak a himnusza volt ez valaha? Itt szól a Super DJ Rádióban és a Retroboxban.

Ahogy már mondtam többször a Retrobox után, nem szűnik meg az élő műsor vezetés a Super DJ Rádióban, jön DJ Simon, beugrik, úgyhogy ti is ugorjatok be egy jó medencébe, ugye az előbbi hirdetésben hallhattátok. És akkor egy érdekesség megint csak, hát remélem emlékeztek még, hogy milyen volt a telünk, jó kis hideg, most milyen a nyarunk, jó kis meleg. Az autópályák adják fel a hőség elleni harcot, durvul a helyzet, nem baleset vagy útépítés, hanem a kánikula hatása miatt zárják le az autópályákat Németországba és Ausztriába, trópusi a forróság, szinte egész Európát sújtó hőség nem csak az embereket, az állatokat, a járműveket, az abloncsokat és a klímaberendezéseket teszi próbára, hanem az utakat is. Németországban és Ausztriában az elmúlt napokban több autópályában is olyan hőkár keletkezett, amely miatt sávokat vagy teljes szakaszokat kellett lezárni. Ilyenkor az útburkolat hatására a hő hatására kitágul és felfelé puposodik, majd teljesen is törhet. A német autópálya kezelő külön összefoglalót is kiadott a hőség okozta úthibáról, a szervezet szerint ilyen károk főként a régebbi, erősen igénybe vett burkolatokon fordulnak elő, a betonút melegben tágul, az aszfalt kevésbé rugalmas, és hogyha nincs ideje hossz irányban mozogni, akkor a feszültség felfelé törheti a pályát. Az egyik legsúlyosabb helyzet az A2-es autópályán, Hannover irányában, június 25-én történt kora reggel, és így egyébként a leálló sáv is sérült, ráadásul az első és a másik előző sávon is találtak károsodás. Biztonsági okokból a teljes érintett szakaszt lezárták, és elkezdték bontani és javítani. Egyébként az A10-es és az A9-es felé terelték a forgalmat, aztán az A2-esen, de Berlin irányában volt teljes útzárra a szükség, itt június 25-én keletkezett károsodás. Úgyhogy gondoltátok-e volna, hogy hát itt a hűvös mellett, ami eléggé volt itt a télen, most a nyáron pedig a meleggel fogunk harcolni már magukon az autópályákon is. Na nézzük, hogy mit írtatok. Azt mondja, hogy Nandi pedig egy kiásott legalább 30 méter mély kutat venne. Jelinget tele a faxom a vízművel. Nem is volt hideg a tél, mínusz 25, na az már hideg, írta ezt. Miminek pedig köszönöm a szívecskés szemeket, remélem, hogy ez a dal ezt tetszett neki. Nem sokára jön a Verhoenek a 2.0-as változata, nem a 2.0-as változata, hanem a második változata. Addig viszont Cyril muzsikál nekünk.

Into you. Na, ritkán szokott ilyen lenni, hogy ilyen közel legyen egymáshoz a két játék, de most úgy gondoltam, hogy így gyorsan le fogjuk zavarni, de mielőtt lezavarjuk, azelőtt szeretném nektek jelezni azt, hogy kiskakas becsületszavamra, szóval lelőttem a poént. Kisdobos becsületszavamra megérkezett hozzánk Kukori bácsi, sajnos kicsikét meg van fáradva, és annyit írt, hogy üdv a szupereknek, meg a retroboxosoknak, de nincs erőm felmenni, viszont hallgatózlak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, jó hallgatózást kívánok neked, és remélem a hallgatózás mellett néha kicsit írsz is. No, egyébként akkor megint jön a Verkli, úgyhogy nagyon figyeljetek, kíváncsi vagyok, hogy ezt a retrós felvételt ki fogja kitalálni. És az előbb ugye azt írta Nándi, hogy nem is volt hideg tél, a mínusz 25 az már hideg. Én úgy emlékszem, ha mínusz 25 még nem is, de mínusz 15 már azért volt. És Zsuzsika erre pedig azt válaszolta, hogy nem az volt a baj, hanem hogy sokáig tartott. Hát ez a sok megint csak relatív, Zsuzsika, mert hogy van, amikor már ugye novemberben beindult, és egészen január végéig nyomta. Közben pedig István küldött nekem egy képet, ahol a karján mászik valakinek, lehet, hogy neki egy óriási szarvasbogár, azt a mindenit. Köszönöm a fényképet, és még mindig várom, hogy nálatok milyen a hőmérséklet, hagy irigykedjünk egy kicsit. Közben Mazsi is azt írta, hogy üdvözlöm a Kukori bácsit és mindenkit a csoportban. És akkor induljon a Verkli, ti pedig találjátok ki az előadót, a számcímét, vagy mind a kettőt, privátban kérem a válaszokat. Nándi, remélem te is felkészültél és ott vagy, és hogy ilyen sokat beszéltem, ugye annak az az indoka, hogy fel tudjatok készülni a dalra, indítom.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, és én úgy emlékszem, hogy ez is egy focis témával van kapcsolatban, meg sokan hozzákötötték ugye a Shrek rajzfilmnek a zenéjéhez, alapvetően ugye nem ez volt a zene, de felhasználták benne, és amit tudok nektek mondani, hogy aki írt nekem, és szinte elsőként csapott rá erre a dologra, az Mimi volt, de hát ő már játszott az előzőekben, tehát Mimi, nagyon szépen köszönöm, teljesen jó a megoldás, viszont Árpád is elküldte nekem Living La Vida Loca, ez a zene, teljesen így van, kedves Árpád, küld meg, légy szíves, hogy mit szeretnél majd hallani a Retro Boxban, és akkor megyünk tovább, hiszen István is megküldte nekem. Ricky Martin, La Vida Loca. Így van, így van. Úgyhogy nyugodtan jöhet, kedves István, a hőfok is, illetve hogy milyen zenét szeretnétek hallani. És akkor azt nézem még, hogy ki volt, aki harmadikként beküldte nekem. Kukori bácsi is egyébként próbálkozott Kisgrofóval, Adide Adidit, de aztán rájött, hogy tévedett. És akkor egyébként még Mazsi is beküldte a Ricky Martinnak a megfejtését, és ezen kívül még Melinda, aki szintén ugye Ricky Martin beküldte idő előtt, úgyhogy ő a harmadik, aki kérhet ezt zenét, és remélem, hogy akkor kérni is fog, és gyakorlatilag akkor jó kis dalokat hallhatunk eztán majd. Közben azt nézem, hogy történt-e valami óriási fontos dolog. Encsike azt írta, hogy Bakker, én meg Mazsinak írtam meg. Bocsánat, ez nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy akkor, kedves Árpád, Melinda és ki volt még, aki megküldte? Segítsetek! István! Jól van, szóval küldjétek a zenéket. Nagyon örülök, István, hogy jó lehülten tudtok most már idefigyelni. Hallgatom nagy-nagy szeretettel, addig pedig egy rockzene.

Wellingtonnak a Csodálatos Férfi Vér című dala szólt a Super DJ Rádióban, a Retroboxban plusz 3670, 595, 995 és 8 órától, tehát körülbelül fél óra múlva DJ Simon érkezik és indul el. 12 incses lemezeket fog nektek forgatni. Lehet, hogy nem lesznek 12-esek, lehet, hogy csak kisebbek lesznek, nagyobbak, de az biztos, hogy nagyon jó zenék fognak majd szólni. És akkor István megmutatta nekem a medencéjüket. Ugye tudni kell, hogy István elég sokat küldött nekem képet arról például, hogy milyen kis patakocska, tavacska, folyóska folyik ott mellettük Erdőszentgyörgyhöz nem messze, éppen szerintem lehet, hogy akár a kertjük végében, és ugye ott összegyűlik a víz, és jó nagy medencéjük van, és ennél a friss víznél nincs is sokkal jobb, úgyhogy ez nagyon jó, és nekem nagyon is bejön, úgyhogy örülök neki, hogy jó csobbantatok, és akkor Silent Cycle, Circle, Circle, Circle, Circle, Stop the Rain in the Night.

És szerintem ma egy fővel többnek fogom a kérését teljesíteni, hiszen Nandi is kitalálta, és elnézést kérek tőle, csak úgy ő hirtelen el is veszett, úgyhogy Nanditól is várnám azt a bizonyos dalt. És akkor megyünk tovább, hiszen Melinda kérte a következő dalt. Paddy and the Rats és a Freedom című dala fog hamarosan következni, de azért nézzük meg gyorsan a Viberes üzenetek is, hiszen azok is itt vannak. Szóval azt mondja, hogy egyrészt megérkezett Andrea hozzánk, szia, csak ide értem, bocsánat. Miért kérsz bocsánatot? Nagyon örülök annak, hogy itt vagy és ide értél, úgyhogy jó szórakozást kívánok neked, és nagyon köszönöm, hogy számos elfoglaltságod mellett is megérkeztél. Aztán Mazsi megerősítette, hogy egyébként valóban Encsike megírta neki a választ, de hát ugye hozzám nem érkezett el. Azt mondja, Gábor azt kérdezte, hogy megint vagy a szokásos hehe. Nem tudom, hogy mire gondolsz, Gábor, de hogyha kifejted, akkor azt megköszönöm. Illetve a Retrobox csoportban azt írta, hogy ezt akartam írni, de befogom a szám. De hogy mit is írtál? Ja, igen. Jó, oké, ezt megbeszélitek, mert hogy közben Nandi meg Zsuzsika is elbeszélget. És akkor, ahogy megígértem, jön a Paddy és a Rats és a Freedom. És akkor jelezném, hogy várnám Nandinak és Istvánnak a kérését.

Pediről és a patkányokról azt kell tudni, hogy ők egy magyar zenekar, és mégis ír jellegű zenét játszanak. Ez ugye Melinda kérése volt, küldtem neki nagy-nagy szeretettel, és Nándi is kért egyébként, fú, valami jó pörgőset, Yellow Race, vagy 220 felett, vagy ilyesmi. Hát, majd mindjárt játszok egy pörgőset, de előtte kértél egy teljesen másikat.

0: Ugyanis Nándi a Retrobox csoportba azt kérte, hogy egy jó hideget valaki pisszentsen már neki, és ezt meghallva nagyon-nagyon örült a dalnak, azt írta, hogy ez is nagyon jó, és jöttek ám a hüvelykújjak. Egyébként azt írta, hogy egészségére mindenkinek, sziszentek egyet legálisan, mert nincs víz, úgyhogy jön egy jó kis hideg sörike. És hát Mazsi is megerősítette, bár ott a kiskutya nyakalta a söröcskét, ami nem tudom, hogy mennyire legális, mennyire illegális, úgyhogy még István dalát, ugye István dalát azt hallgattuk, nem hallgattuk, meghallgattuk, igen, talán. Jól emlékszem? Biztos. Living the vida loca. No, és akkor igen, a Science Cycle, akkor Melindának is teljesítettem a kérését, Nandinak is teljesítettem a kérését, viszont Árpád még nem írta meg a kérést, úgyhogy remélem, hogy meg fogja Árpád írni, és akkor neki is fogom tudni teljesíteni, nem maradok adósa, viszont az előbb volt valami 220 felett, hogyha jól emlékszem. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Santa Maria, vagy Santa Maria. Egyébként ez a kislemez a Neoton Disco volt, és gyakorlatilag egy 5 perces válogatás volt a Neoton Family addigi hát slágereiből. Na akkor nézzük, Mazsi egy táncoló nyuszival köszönte meg ezt a zenét, amit nagyon köszönök. Encsike pedig azt írta, hogy én meg jól benéztem, vártam már, hogy mikor mondod be Encsikét, akkor látom, hogy nem neked küldtem el. Jó, mondjuk nem is én lennék. Ma az Akropoliszon akkorát zakóztam, hogy elsősegélyben részesítetek. Encsike már csak ilyen szórakozott. Hát remélem, hogy nagyon nem sérültél meg, nagyon remélem, hogy egyébként jól fog telni a pihenésed. És akkor kanyarodjunk vissza Árpádra, hiszen ő szeretne kérni egy zenét, ami Berlini Samba de Brazil. Hát majdnem a Samba de Brazilt találtam meg, nem azt találtam meg. Samba de Janeiro jöjjön, de csak neked is kizárólag, ne haragudj, hogy nem Brazíliában, hanem Janeiroban fogunk szambázni. Egy Sterbinski és Minella remixben fog szólni most, egy 2022-es feldolgozásban ez a jó kis dal, úgyhogy fogad szeretettel tőlem innen a Super DJ Rádióból és a Retro Boxtól. És negyed óra múlva pedig jön hozzátok a 12 incses nagymester, még hozzá

A Super DJ Rádióban pedig elkezdődött a visszaszámlálás, hiszen kettő zene forog és pörög még itt a Retroboxban, utána pedig jön hozzátok, ahogy már többször is említettem,

belesajtolni a mai napba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Például ugye Zsuzsikának, aki elköszönt. Sziasztok, szép estét nektek, Dreamer, köszönöm a jó zenéket. Nagyon szívesen, Zsuzsika, köszönöm, hogy itt voltál. Látom, Nándi nagyot cisszentett, mert azóta sem hallok róla. Melinda azt írta, hogy a szeretem zene, oroszlány vagyok, a többi titok. István is ír nagyon-nagyon, illetve Encsike, puszika, azt mondja, hogy drága Dreamer, nagyon szépen köszönjük a szuper zenéket, szép estét kívánok mindenkinek, puszcsika, Encsike, nyilván még nem néz sehova, hiszen jön nem sokára Simon. István is azt írta, hogy itt zajlott Erdély Trianon Erdő Szent Györgyön. Hát és még mindig nem érted meg Istvánt, hogy milyen hőmérséklet van nálatok. Nem baj, majd legközelebb. Mazi is búcsúzik a Retroboxtól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Mazi, és remélem, hogy legközelebb jövő hét hétfőn is majd köszönhetlek. Illetve Melinda is csatlakozott az emberek közé, akik megköszönik az adást, kellemes jó estét kívánok mindenkinek, ezt Melinda írta. Andrea pedig, köszönöm a zenéket, Dream, és előtte pedig még jött egy hölgy, aki színesben táncol, ezt most láttam meg, illetve Gábor is, köszönöm a szuper adást, neked és a részvevőknek további jó zenehallgatást kívánok. Én pedig szeretnék elbúcsúzni tőletek, jövő héten hétfőn találkozunk, majd lehet előbb, nem tudom, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra is, várjátok nagy-nagy szeretettel Simont, jó éjszakát, hűsölést, és most lassan majd kellemes jó időket kívánok. Vigyázzatok egymásra, sziasztok!

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick in the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen olyan, csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És szeretném megköszönni Dreamer kollégának a csodálatos 2 órát. Végre tudtam hallgatni. Rég nem volt már ilyen, megmondom őszintén. És hát sikerült meghozni a kedvemet a zenéléshez. Úgyhogy ha már egyszer szabadságon vagyok, miért ne lehetne, hogy akkor ugrok be, amikor szeretnék. Remélem felkészültetek, én nem leszek ennyire csapungó mondjuk így a zenékkel, mint Dreamer. Ugye én szoktam hozni általában egy épített, vagy építkezős szettet. Csak és kizárólag ugye most éppenséggel vagy techno, vagy progressive house, vagy trance, vagy big beat, például mint a The Chemical Brothers és az Out of Control 1999-ből. Én nagyon jó kajtózást kívánok ebből a 2 órában mindenkinek. És a Viberünk a plusz 36 70 45 995, bárkinek bármi mondani valója van, ide megteheti, majd jövök még, meg

azért, szia Simon, üdvözlek, szuper szabadszállásról jelentkezem hozzád, lassan megjönnek a szuper DJ fényképek, amit viszek a találkozóra, akkor ott találkozunk, és majd megkukkantom a fotókat, itt van ők az is a család, tudjátok, ott laknak ők.

DJ Simon innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isten család jelen, és akkor legyen újja, mert az nagyon jó meg egy hosszabbított weekend, és újra újja. Hát igen. Szia Isten, szia család, jó kajtózás nektek is. Ugyanúgy Encsikének is, ő is itt van velünk, és kajtóz, sőt, írt is azt így a szia drága DJ Simon. Sziasztok, szuper kajtózók, Encsike jelenléti pipa. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, jó kajtózást és jó hűsölést. Majdnem azt olvastam, húsvétot, húsolést. Puszcsika, Encsike. Aztán kicsit bele kell, hogy kukkantsak a Retroboxba. Azt is feldobta nekem itt a Retroboxot, hogy olvassam el, de nem olvasom, nem olvassuk más üzenetét, ugye? Hanem elolvassuk, amit nekem írt a jamaikai Nandi, azt írja, szia Simon, jó adást, toljad neki! Ígérem, más se csinálom, mint bolond a lopott biciklit. Szóval, hölgyek, urak, két órában velem itt a Superen. Valami ilyesmi zenékkel, vagy mégsem, ismertebbekkel, vagy mégsem. Nem ígérek semmit, de jó lesz. Oh yeah! Itt! A Superen!

Itt van velünk Szilágyi Jánosné, Katalin is. Ha jól emlékszem, őt Encsike valahogy rávette, hogy kagylózom bennünket, és hogy nekem itt nem emlékszem, hogy jó teljesen a történet, a sztori, de itt van.

ártatlanba. Én remélem, hogy tetszeni fog az elkövetkezendő fél óra, vagyis két óra. Meg félre is tudok beszélni, nem is kicsit. Na nézzük a következő zenét lassan. Bemutatom majd, amint elindult.

ami nem más, mint az 1997-es Faithless. És egy bizonyos Armand van Helden remixe az Insomniának.

rajta velünk Zsú, aki teljesen meglepődve írja, hogy hey, mit fitta, könnyen, mit hallok, te Szabina. Én nem vagyok Szabina. Te Szabina vagy egész héten? Hát most mi, ha lehet át kéne operáltatnom magam, akkor lehet-e Szabina? És hogy már megint? Hát már nem voltam még sose átoperálva, sose voltam Szabina. Be fogom várni, jön a tüt.

Zsuzsi úgy folytatja, hogy én még idén nem szabiztam egy napot sem, ilyen sem volt még soha, hogy eltelt fél év és nem szabiztam még. Svédben hány nap szabi jár, mert te már voltál párszor, megyek akkor én is Svédországba, ha ott van több a szabi. Tele vagyunk Szabolcsukkal, csak mondom. Nekem 25, sőt, még ott magyarban jobban vagytok, mint mi itt Svédországban, ugyanis otthon ugye emelkedik korral a kivehető szabadság száma. Itt 25 nap jár mindenkinek, kész, punkt, lőtt, ennyi. Egyébként felosztottam jól, mondhatni így, a szabijaimat, és kivettem úgy, hogy ünnepnap is beleesem, most per pillanat nem, de hagyjuk az én témáimat. Katalin azt írja, hogy tetszik, hogy tetszik, a múltkor én akartalak áttéríteni a 90-es évekbeli vonalra, nem sikerült, de már nem bánom, ez az. Hát most is 90-es évek vannak végül, csak nem az a vonal, Kati, amit esetleg te tényleg hallgattál is annak idején. Itt van a 97-es Insomnia, például. Igaz, hogy egy Armand van Elden remixbe, de hát ez is jó, mint ahogy a következő is. Kétséget ne legyen. A zene címe is az, jön a 16B és a Dub. Igaz, hogy ez 2003-as és egy igazi house. Én meg úgy belecsejjük, készek egy kis turbót, mondjuk így, aztán jó lesz az hard house-nak is.

Basi azt ír nekem, kenyer, tesa, ez jó. Mit csinálok én is? Zsíros kenyeret? Tesa. Kati azt írja, ő már felkente a zenedoboznak a hangerét. Na akkor most legyen az, hogy ne legyen kétség. Szólni fog ez jól.

nem ugrik el a lemez, akkor az 2002-ből, egészen pontosan december. Jön Svédországból a New Disco Silence Aliens. És csak egy kérdést tesznek fel a zenéjükkel. Vagy mit? Mondom, hogy kérdést. Vagy mit? A kérdés az,

tisztelt hölgyek, urak, megérkezett egy újabb kagylózó, illetve a Viberre írugató. Itt van velünk Lovász Károly József is. Szia, Kárcsi! Azt mondja nekem Kárcsi barátom, hogy hello, Dízs is van. Hello, kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Délelőtt 10 és este 9-ig Meló a raktárnak nevezett kemencében. Oh yeah! Hát figyelj, akkor ez. Oh yeah! Most mondjam, hogy a szar, hát a szar, de most de mit lehet erre mondani, Karesz? Kitartást kívánok neked! Itt vannak ezek a Fiji hősítő zenék, mint például ez is, amit éppen előbb említettem, hogy a New Disco Science Alliance egyenesen Svédországból, ráadásul 2002 decemberi zene. Hozza rád a frászt, lehet azt mondani, hogy rázzon a hideg ki. Remélem segített, kitartást barátom, és nem sokára Tali, tudod.

itt van DJ Surci is. Nem jól mondtam, szoktam mondani, DJ Surci! Itt van ők Suresz is, és azt írja nekem, hogy oh yeah. Hát akkor figyelj!

Surci éppen a kenderesi pihenőné tart. Már bekészítette a fogpiszkálókat, vagy a gyufaszálakat, hogy kitámaszta a szempilláit. Megnézi gyorsan a naplementét, és úszgyi tovább. Tekeri tovább a kilométereket. Szia, Surci! Jó kagylózást neked is, tudod? Oh yeah!

kedves Katalin, ha még itt vagy velünk, akkor ajánlom figyelmedbe azt, hogy biztos, hogy követed, vagyis reménykedek benne, hogy követed a Facebookos oldalunkat, ugye ott mindig meg vannak osztva az adásaink, és azt van, hogy én ajánlom neked figyelmedbe, ha legközelebb látod azt, hogy én adásba fogok kerülni, nem a péntekit, nagy valószínűsége még jól fogok jönni, nem még egyszer ki fogom tudni mondani, nagy valószínűsége még fogok jönni a héten valamikor. Hát ugye, hogy most ezt napközben, vagy éppen este ilyen ebben a 80-as tájban, ez nem biztos. De meg foglak lepni nagyon fincsi 80-as, 90-as évek zenékkel. Olyan változatokban, amit szerintem még nem hallottál. Olyan zenéket, amiket annak idején hallgattál. Na de, megyünk tovább. Jön a következő előadó. A lemez egyenesen Amerikából érkezik. 2006. december 18 megint él, csak hogy jól kirázzon a hideg bennünket. Jön a Bush to Bush. Nem to Bush, hanem Bush to Bush. És hát tegyük hozzá, hogy André Nalin, aki a Nail & Kane-nek a Nail oldala, ő is részt vesz ebbe a Bush to Bush kiadó, vagyis bocsánat, előadóban. Na de hülye vagy, szóval ez egy house duo, zenei duo, Andreas Bielek, aki egyébként André Nalin, azaz a Nail & Kane, a másik fele pedig a Gregor Wagner, a Bush to Bushnak. A lényeg, hogy jön egy fincsi zene, a Jungle Love. Figyelj, így lehet Tarzannal találkozni és felmelegedni vele.

2004. szeptember 21-e. Amerikában álltunk luk, Angliában jön a Hybrid. Oh yeah, azt lehet mondani. 1995-ben alakult egyébként a Hybrid csapat. 1-2, azt mondja, hogy 1-2-3 tagból, vagyis 3 emberből állt. Eleinte egyébként breakbeatet, meg ilyen trip-hop zenéket hoztak, aztán átkanyarodtak valahogy a progressive house, vagy éppen a progressive trance világába. És például itt van az egyik 2004-es zenéjük, amit mondtam az előbb, szeptember 21, a Hybrid Presence I4KK. A zene címe pedig a Higher Than a Skies... Na még egyszer, Higher Than a Skyscraper. Hülye vagy, nem tudod kimondani, úgyse. Úgyhogy jön az a zene, amit Satoshi Tomi megnevisszelt, és hát ilyen kis... ilyen funky, progressive house izé lett belőle. Finom lett, lesz benne hegedű is például.

Itt van velünk Ferenci Ádám is, aki éppen ide írt nekem a Viberre, azt írja nekem: sziasztok, szuperek, jó adást, jó a muzsikas kacok. Nagyon izgatottan várjuk a párommal, hogy egy jót bulizzunk személyesen együtt újra. Szerintem az bulizzunk akart lenni. Szia Ádám! Szia Gabi! Nem sokára Jakab szállás, tudod? Vagyis tudjátok. Oh yeah!

Ádám hozzáteszi, Simon, veressük, ahogy szoktuk. Igen, és értettem, kapitány úr. Már veretjük is. Jön a következő. És szóljon annak az embernek, aki éppen beköszönt. Itt van az én kedvenc figurám, tudjátok, a pálcika ember. Azt írja nekem, hogy szia, DJ Simon, kellemes, szuper beugrós Adit. Köszönjük. Egészségedre. Jöjjön neked a következő zene, 1997-ből pörög. A Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, bocsánat, és a Grease 2000, azaz. A Three Divers on a Vinyl, meg a Görög 2000. Ha már egyszer célja a kapszálás, oh yeah!

És persze természetesen összerögjön akkor az Aténban leledzőknek is, ha már egyszer Görögország. Szia Encsi, lömpöljön neked a gitárom.

Várjál, most Ádám azt kérdezi, hogy 92-ből csapassak valamit. Hát, ha már 92-es születés vagyok, most vagy, bocsánat, 78-as vagyok. Abból az időszakból most nincsen. De remélem nincs arra, ez is jó, nem?

fiatal, én azt mondja nekem, hogy akkor lehetni az öcsikém. Az öcsém is 78-as. Hát figyelj, két bátyám van, egy nővérem, én vagyok a legkisebb. A Palkó. A Köcsök Palkó.

Ennyi, ennyi. Az őneki a The Cyber EP-ről adom nektek a Yin Yang. Szóval még egyszer, a Yin Yang előadót. Hát csak elcsúszik. Szóval jön a Yin Yang és a Rise and Fall. 1999. március 31. Boom!

Kovács Karcsi azt írja nekem, na húzzunk innen haza, elég volt ebből. Remélem, a úton vagy. Isa István pedig azt írja, hogy az egész műsor és muzsika nagyon. Oh yeah!

És ha már 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig pörög a Private Night, és ezek a fincsi zenék, amik éppen pörögnek. Hát lehet azt mondani, hogy trance, de éppen progressive trance, vagy éppen progressive house, mint ahogy a következő zene is fogja mutatni. Az egy igazi trance lesz, az eredeti verziója. Ha jól tudom, 1993-ban készült. Így van, utána néztem gyorsan, 1993-ban készült az eredeti verzió. Aztán 98-ban jöttek ki a legfincsibb, legjobb remixek, általában a Paul Van Dyk remixet szoktam játszani a következő zenéből. De most nem így lesz. Jön a Humid és a Love Stimulation egy Oliver Leib remixben. Na még egyszer, Oliver Leib, vagy Leib remixben, amit még sose játszottam, megmondom őszintén nektek. De úgy voltam vele, hogy ma délután belekagylóztam, és mondom, hát ez, hello, szia! Akkor mindenképp le kell, hogy játszalak valamikor. Ez a valamikor, ez most lesz. Sajnos rongyos a minősége a lemeznek, hiszen tudjátok, mindig a bakelit pörög. Vagyis legtöbbször a bakelit pörög nálam. A magas az csotra ki van keverve, tekerve. Nézzük, hogy sikerült Oliver Leibnek megremixelni a Love Stimulation-t. Figyelj, figyelj, figyelj!

következő előadó, Stefan Bodzin, aki már nagyon régóta bontogatja szárnyait, és a mai napig ismétlem még egyszer, hogy a mai napig adja ki a zenéket. A csávó egyébként a 90-es években bukkant fel, mint DJ, aztán neki el zenéket gyártani. 2000-es évek elején álnéven Boka. Aztán itt 2000 akárhány száz környékén már az eredeti nevét használja a csávó, azaz Stefan Bodzin néven lehet megtalálni őt. Stefan egyébként. Szóval jön a 2002-es júniusi megjelenésű, 2001-es megjelenésű Boca és a Miami, a South Beach, egy Silvio Ecomo remixben. Itt a Szuperen, figyelj!

közben megérkezett Szabó Gábor, erre is szerintem a legjobb időben. Ugyanis jön most olyan fincsi zene, amire ő is emlékezni fog. Hello Gábor, jó kajdózást neked is! Bazsi azt írja, itt vagyok, jók a capcanek! Figyelj, South Beach, Miami!

Sulcinak is beugrott. Azt én nekem. De fiatalok voltunk. A jó kis beachból. Nem volt hasonló. Nem volt hasonló.

a landolgunk tovább. Elszerelünk a pitchről. Ha már egyszer túléltük, vagy éppen túléljük, akkor jöjjön a 2010. december 21-i kiadású lemez. Jön a Way Out West és a Surrender. Természetes, hogy nem az eredeti, hanem egy Eike Klein remix. Figyú! Kagylózd!

miért nekem küldöd? Hogy a bánad van-e? A tiéden, csike, minden is. Itt van velünk Kutyer Lajos is, megérkezett Lajos. Hello, hello. Azt mondja, kellemes estét, DJ Simon. Hello, Lajos. Jó kajtózást neked is.

És a István azt írja nekem, hogy mi visszavárunk holnap is, így újra víkend, és ez szép lassan összeír az eleje a végével. Te István, ne küldjél még, hát még el sem mentem. Ennyit ő meg pláne nem tudok, de még 20 perc van az adás időből az én. Ezzel az ezzel a szöveggel, meg az üzenet azért még várhattál volna, hogy kicsit, legalább 10 percet van. Ennyi. István már elküldt, pedig még maradok. Sőt, már bekészítettem 2 zenét előre. Mert azok is fincsik. Nagyon fincsik.

Aztán egy, jön a Rocco. Nem Taste. Nem Taste, hanem Haste. És a Paradiso Rush. Na fusson ki abból a paradicsomból. Egy igazi Tantarella versus Redanker Remix. Egy igazi progresszív trance csapat. A 2000-es évek elejéről. Na ezt kagylózd, oh yeah!

Lovász Karcsik barátom egyetért, és ha Istvánom, azt írja nekem, ezzel egyetértek, szívesen várunk ám vissza. Holnap is, vagy akár egész héten. Úgy is Szabin vagy, barátom. Na igaz, hát persze, Max. Jaj, már nem mondtam valami csúnyát. Figyelj, hogy nehogy ráírja, nem, remélek rá. Van 1 millió dolgom itthon. Amrán, te azt mondom, hogy évközben nem. Azt majd most itt a pár nap alatt meg tudom tenni, egy hét egyébként. Csak ezen a héten vagyok itthon, ne izéljetek már. Végre kitakarítom a lakást. Az a fél évente egyszer szoktam. Van egy kis por, de kifoglalkozik mindennel, ugye? Oh yeah.

következő zenében, ami valamikor 2017 környékén jelent meg. Az első verzió, megmondom őszintén, picit előbb jelent meg, nem is jelzik sehol, vagyis de igen, de az van, hogy Calvin Harris Miley Cyrus-szal hozta először az Ocean című zenét, aztán úgy volt, hogy annyira nem jött be Miley Cyrus neki, úgyhogy 2017-ben. Calvin Harris fogta, és Jesse Reyes felkérte, hogy ugyan már énekel fel nekem ezt.

aztán itt van egy 1997-es zene, ez a zenét hangzik is, hogy úgy hangzik is, hogy a Barbaros hozta a Virtual Religion-t. Már lassan már nem megy a beszéd se, úgyhogy már csak egy zene fog érkezni itt a Szuperen, ezután a Fincsi.

azt mondom, hogy elérkeztünk az én záró zenémhez. Kevésbé jött össze, úgy a keverés, hogy szerettem volna. Az egyik csodálatos zene. A 90-es évek végéről jön a Miro. És az Emotions.

tegyük hozzá, hogy Kati kitartott a végéig, azt hittem kitartottam, jó volt a műsor. Jó pihenés és jó zenélés. Zenés takarítást kívánok, ha legközelebb nem lennék, akkor elolvastam. Köszönöm, Kati! Kellemes estét neked is, és persze mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádión. Hát ez volt a Private Night a DJ Simonnal. Legközelebb velem, ami biztos pénteken. Ha előbb, akkor meg biztos, hogy meg fogom osztani a Facebookos csoportunkba, ha beugrok valamikor. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, a zene természetesen végigpörög. Csácsumi csá, sziasztok! Oh yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.